Etter 82 kommer 57. 57. Syttifem. Sjau. Fem. Nummer ni. Enkel ni. Åttifire. Åtte fire. Åttitre. Åtte tre. Tretten. En tre. Førtisju. Fire sju. Trettifire. Tre, fire. Trettifem. Tre, fem. Syttitre. Sju, tre. Nitti. Ni, null. Femtini. Fem, ni. Sexton. Ein, sex. Åttini. Åtte, ni. Tjueen. To, en.